Pasó ya. Pase Rick. Pase Rick. Se pon Keke number one. Keke. Allons, bel jazz. Aïe, c'est content.